0: Aquariadon.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
2: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

van egy beszorult mondat, egy kurvára beszorult mondat bennem. Íme egy jó néhány honfitársam által osztott személyes vélemény. Senki sem megy felfele ezen a lépcsőn, úgy ahogy éppen én.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.

Utoljára hakapeszi, ma kibontotta ilyen vadul a magyaros csokoládét, ahogy én próbálom felidézni a számakordjait. Ezt azért próbáltam ilyen vicces lenni, mert most olyan szám jön, amit még komolyan mondjátok.

0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu.

Szevasztok! Ó, mennyi kezetek van? Színpadon a Kispál és a Borz.

Köszi szépen! Illetve mi köszönjük... Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy, kispáls, úgymond sláger. De itt az előállók én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, hogy néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, te ilyen kifli, az mehet, az jó? Köszi a bizalmat!

Kings pa Londres! És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította felé. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes, már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás, velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Nah.

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelynek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2? 4? Azért meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fog beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, egy-két há. Fejéreket forgatok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsekvés. De hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem sok-sok igen, sok szőkös kartot. És szilajló is, vörös felhő, tehát szíjú is voltam néha. Megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfelejtettek, arra terült súlyos tartal, nem láttam, hogy az életé, és látom, hogy valami pó, hogy de így most, hát nem tudom, ha meg lenne.

ott kis kabát, lennék egy millió most fiám, vagy télapó, hogyha lehet télapó, ha lott indián. Ja, öreg koromban ez már nagyon fog menni. Figyeljetek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjünk sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

'Cause this is bad. RPGC.

Közi! A gyönyör tajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Föltörténet. Később?

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál előtti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki mondjuk már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem így. Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as éve. Ez az.

Sippen! Tudjátok, az van, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne ragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal a... Vigyázz, ég a fű... Baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik. Betette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hát hülye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek! Drámai és teljes csöndet kérünk! Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét, és akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazeg, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András! Tudod? Bazzeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Cigánykerékben egyébként én vagyok a profi, azt megmutatom.

0: És ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles csajt szeretne bemutatni, amely Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin futballista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benne, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, hogy nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem látsz senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen. Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na, mi minden lehetett volna belőled, bazd meg. Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, fölért a Diósi? Vagy még csasz... fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöktem útközben, elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

0: vagy volt?
1: Volt a világ, vége is hát az, hogyan lehet
0: úgy?
1: Nevetnék, ha bejönne emberek.
0: Bejött volna emberek. Inkább
1: 2012, vagy 2018, vagy 2023,

abból is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ákos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ákos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelenállt belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

Micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rumpaladák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Árdi Lesz-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ezt... Ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagy ratörő refrémből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

0: Ma este el que descende en César y Gergő. Hátul a duboknál, Rajtigan Gábor. Gitáron, Kispál András.
1: És Lovasi András.
0: Köszönöm szépen, köszönjük.

egy igazi bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, neki bigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott talán 200-zal előznek Ferrari Porsche-kat és Porsche-k viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberek együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodoknak olykor is szeremnek hívják, a kilna lélek az orgol, olykorban értem én a tréfát. Mikor mindenki annyira vicceseket élte, hogy aki számít vagy számol, az magának világít, pár ödön lángol,

Következő évben innen folytatjuk, szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Brajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsóban szép is, Kispál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkora testél! Jó van, minden rendben? Oké. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem.

0: Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyra becsülésünk és tiszteletünk jelül mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.
1: Strada Rádió. Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon. Ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz.
2: Hülye voltál, mondom magamnak, majd ha ez elmúlik.

A helyi Santana! Elfelejtettetek beletapsolni a szólóba, mint egy rendes jazz koncerten, de nem baj. A megdöbbenéstől csak ültetek, ugye? Most pedig egy dal.

Jaj, figyeljetek, beszéljenek többen, mert azt hiszik a fel.

Köszönjük szépen, most pedig egy új szám következik, amely a túlélést hivatott biztosítani. Tudjátok, hogy minden ember nagyjából úgy működik, mint a patkányok, nem kell hozzá semmi más, hogy túléljünk minden, csak az, hogy azt higgyük, hogy akik körülöttünk vannak, vagy akik nem a legjobb barátaink, és nem annyira sajnáljuk őket.

Érdekes műsorokkal, kiváló zenékkel várunk minden kedves hallgatót a Stráda Rádióra.

Köszönjük szépen, most pedig villanyok lekapcsolódnak, és kezdődik egy pár olyan szám, ami sötét, de az igazi. Félni nem ér.

0: Lucie szépen!
1: Most aztán iszonyú nagy fény van, aztán utána megint sötét. Most már teljesen sötét van. De a sötét néha jó arra, hogy eljátszunk ilyen szép istenes dalokat. Egyébként nyilván a három szeletre vágott Kispál életmű, ha lehet ilyet mondani, azért merült fel annak idején, mert hogyha csak egy lett volna, mondjuk egy koncert, akkor ugye mindig, akkor eljátszottuk volna a Zsákmányatot, az MS-ét, a Hússágó időt, meg ez, az összes ilyen. És akkor az ilyen jó számok, mint például ez, ezeket nem játszottuk volna el. Kicsit diszonáns, de azért szép is. Ráadásul ez egy ilyen istenes darab. Lesz majd ördögös is, de ez most egy ilyen isten.

köszönjük, hogy... Tudjátok mit. A következő dal is egy hát ilyen viszonylag ritkán játszott, mondjuk úgy, hogy szinte ismeretlen dalunk. Persze szerepel egy lemezen, a Turisták bárhol című. Ahol úgy 2003-ban már akkor is arab terroristának öltöztünk, de hát ez már régen volt. Na, minden esetre én jó szívvel emlékszem arra a fiatal emberre, akiről ez a dal szól. Mondjuk magamról én írtam, talán lehettem 13.

Hát ugye mondtam, istenes szám volt, akkor most jön az ördögös. Amit hallottok most az elején, ez itt az annak idején, amikor írtuk ezt a dalt, egyébként egy ilyen Cseh Tamással közös estre készültünk akkor, és egy Cseh Tamás dalnak a feldolgozása lett volna, ez aztán lett belőle egy önálló dal, de ez itt, amit most először bejátszásként hallottok, ez akkori első hangfelvétel ennek a dolognak, csak azért, hogy abból induljunk el.

amekkor váratlanul feljön a nap, és kezdetét veszi egy új, amely még csodálatosabb lesz, mint az előző.

0: Hát igen, ez a kicsit had mindig egy óriási sláger volt. Egészségetekre!
1: Egészségetekre!
0: Most pedig Diósi D. Ákos elővezeti, hogy milyen egy technikai, könnyű technikai tus. Azt szerintem.

Dispara, András. Egészségére. Kérem szépen, most pedig egy dal, amellyel már-már Paulo Coelho-i magasságokba süllyedtem egészen fiatalon. Mutatom, rengeteg szép bölcsesség van benne.

0: köszi, köszi, köszi!
1: Köszönjük szépen! Bírjátok még, minden jó? Szóljatok, ha unjátok magatokat, akkor kicsit kereplőzök. Figyeljetek, a következő számnál például iszonyú önkritikát gyakoroltunk, azt mondtuk, hogy ezt szeretjük, ez számod olyan kis aranyos, vagy minden, de azért kétszer meg is lőtődik benne a szöveg, akkor inkább csak ugye felét játsszuk el. Na mit szóltok? Mondjuk innen, hogy Kispi, kész vagy? Várjál, hogy van? Ez az, figyeljetek. Szöveggel akarjátok az elejét, vagy szöveg nélkül? Úgyis a közepéről kezdjük, úgyhogy mindegy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százolnak. Várjál, így van valahogy? Megvan, én nekem megvan. Figyelj, egy, két, három, egy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százon én nyerek, és nőgyek vesznek körül, de nem szeretek egyet sem, tehát párszor győzök, de már csak megszokásból. Aztán egy másik nap továbbfutok. Tiszta erőből, ahogy csak tudom. Amíg csak fel nem bukok. Lélegez, mondják a doktorok, de én akkor már tényleg...

Most pedig egy olyan dal következik, amiről a kispi azt mesélte nekem, hogy a rajztanár bácsi, a szegény kislányával elemeztette ezt, vagy mi volt, kispi? Ja igen, rajzfeladatnak adta föl, azt mondja, hogy mi jut eszébe a csigáról.

0: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen, most pedig egy olyan dalt játszanánk el nektek, aminek a zenekar annak idején köszönhetett egy nagyon szép, tartalmas kirándulást Magyarország egyik legszebb táján, és egyben újra és újra kísérletet tennénk e dal kapcsán a Magyar Nemzettest egyesítésére. Bár most a futballisták egy kicsit belehúztak, de hát azért mi sem maradhatunk le. Ez annyira óriási kísérlet, hogy a refrén az ráadásul nemzetközi nyelven van, hogy tudjuk együtt énekelni. Ja, az az ember meglepetése, hogy ezzel a dobba kezdi. Ez a sámán dobolás, vagy ez mi? Ja, hogy a... Nagyon jó.

0: És a nagy globális kitekintés után, mellyel talán újra egyesült a magyar nemzettest, most következik egy erősen individualista darab, mely arról szól, amikor egy fiú ágyában alszik, amelyik nem az övé. Már hogy a fiú sem, meg az ágy se. Látszólag homoerotikus darab, de egyébként igen.
1: Nem mondhatok semmit, de léthazugságban élek, s a képetekben nyomnám, kicsit meghalnátok, semmi komoly hangos Béla, ez köszön, de tényleg.

Köszönjük szépen! Kispi mindig azt szokta mondani, hogy játsszuk azt a csíkfeldolgozást. Ez volt az. Na akkor most következik egy olyan dal, amelyik szerintem a Kispál és a Borz talán utolsó négy dala közül a kedvencünk. Az a címe, hogy a többiektől szép az élet.

Érzitek a terápiás hatását a dalnak? Ahogy így lassan együtt elmondtuk a végén. Mondom, hogy nem fáj. És ugye nem. Egyből. Ezt tudja a pop. Na, figyeljetek, azt megismeritek, hogy amikor a Diósi elkezdi azt a fájt játszani, amit én találtam még valamikor egy Sound Forge-ba, és ebből lett a dal. Majdnem olyan jó, mint egy

0: szerelemre születtem.
1: Az se rossz.
0: Na figyeljetek!
1: De van még egy annál is jobb.

Ma túl sok a legjobbat. Köszönjük szépen! Érezhetően a vége felé vagyunk, érzitek? Tartalmilag, ahogy így fel van építve a műsor, ez így... Hát jó, nem azt mondom, hogy húsvágó meg a hídverő, de azért... Szövegben ott vagyunk a végénél. Mutatom. Ez tényleg az utolsó szám, hogy most jön. Hát kicsit hatásvadász szerintem is, de hát most mit csináljuk? Ebben a korban az ember rámegy a hatásra, meg annak a vadászatára. Ha ez a vég... Ez egyszerű, de szép.

Jó, így is vége lehetne, de ez olyan, mint hogyha elvágták volna, nem? Folytassuk?

Én tudtam, mi lesz a végén. Köszönjük szépen! A zenekar utolsó előtti, ám majdnem legjobb dobosa. Bora Áron. A zenekar utolsó, ám majdnem legjobb dobosa. Második legjobb. Az egyik legjobb. Mihalik Ábel. A zenekar állandó és egyben legszebb vendégművésze Leskovics Gábor. ...1996-tól működött közre, aztán később mondjuk úgy, hogy beette magát a zenekar szövetébe. Diósi D. Ákos, az utolsó billentyűse a zenekarnak. És a világ talán legjobb, de a Kispályos Borz mindenképpen elmondható, hogy a Kispályos Borz talán legjobb, de a Kispályos Borz mindenképpen elmondható, hogy a Kispályos Borz legjobb dobos a Kispál András!

Gyere, András, hajolj meg azért, hogy lássanak, mert a dob mögött nem látszol olyan jól. Tudja pörgetni a dobverőt, ezt ma tanulta. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, csodálatos nyarat nektek, csodálatos fishingelést, és hát természetesen csodálatos Magyarországot, amíg tart ugye legalább az EB. Sziasztok!

annyira belejöttünk, hogy megbeszéltük, hogy jövő héttől akkor turné.

van egy népdal egyszerűségű dalunk, ami igazából nem futott be olyan óriási karrier, de most én hirtelen még utolsó leheletével rátok bocsájtanám. Ha gondoljátok, ez azért jó, mert akkor olyan mindenki nagyon pozitíven fog távozni. És azért az nem rossz érzés most, főleg ma, nem? Hm? Na, akkor megtanítom. Csak a refrényét.

Tud, megy. Megy neki, megjegyezte? A dallama az nagyjából ennyi lesz, tehát azért nem bonyolítjuk túl. Akkor kezdjük el, nem? Hogy kezdődik ez, Lecsó? Csak a nagyon szerelmes lányok... Ez már lemezminőség.

ezzel a pozitív üzenettel a szívetekben. Közben azon gondolod, hogy most ez pozitív vagy nem pozitív, minden esetre a lényeg az üzenet, nem? Köszönjük szépen, hát lassan elfogyott minden, ami már a tervezett volt a részünkről. Ti azért ne fogyjatok el, érezzétek jól magatokat ma, meg ami vissza van. Köszönjük szépen!

0: dal pedig egy olyan dal,
1: ami csak a megjelenése után 6 évvel, vagy 7 évvel, vagy 8 évvel ment ki a divatból, vagy vált anakronisztikussá.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Nem tudom, mennyire emlékeztek arra, hogy a Duna TV-nek volt egy ilyen klassz éjszakai műsora, ahol halak úszkáltak. Nem volt annyira frappáns, mint az élet értelmében, amikor kalap is volt rajtuk, és azok köszöntek is egymásnak. Volt egy ilyen szifó, az volt a főszereplő.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.

de már csak megszokásból. Aztán egy másik nap tovább futok, tiszta erőből, ahogy csak tudok, amíg csak fel nem bukok. Éleg ez, mondják a doktorok, de én

Köszönjük szépen, a következő szám az Sarsorról szól. Nagyon könnyű Sarsorról dalt írni, mert csak azt kell mondani, hogy Sarsor, és egy csomó embernek már összeszorul a szíve. Két nagy

Köszönjük szépen, most pedig villanyok lekapcsolódnak, és kezdődik egy pár olyan szám, ami sötét, de az igazi. Félni nem ér.

0: Susie szépen!
1: Most aztán iszonyú nagy fény van, aztán utána megint sötét. Most már teljesen sötét van. De a sötét néha jó arra, hogy eljátszunk ilyen szép istenes dalokat. Egyébként nyilván a három szeletre vágott Kispál életmű, ha lehet ilyet mondani, azért merült fel annak idején, mert hogyha csak egy lett volna, mondjuk egy koncert, akkor ugye mindig, akkor eljátszottuk volna a Zsákmányatot, az MS-ét, a Hússágó időt, meg ez, az összes ilyen. És akkor az ilyen jó számok, mint például ez, ezeket nem játszottuk volna el. Kicsit diszonáns, de azért szép is. Ráadásul ez egy ilyen istenes darab. Lesz majd ördögös is, de ez most egy ilyen isten.

köszönjük, hogy... Tudjátok mit. A következő dal is egy hát ilyen viszonylag ritkán játszott, mondjuk úgy, hogy szinte ismeretlen dalunk. Persze szerepel egy lemezen, a Turisták bárhol című. Ahol úgy 2003-ban már akkor is arab terroristának öltöztünk, de hát ez már régen volt. Na, minden esetre én jó szívvel emlékszem arra a fiatal emberre, akiről ez a dal szól. Mondjuk magamról én írtam, talán lehettem 13.

Hát ugye mondtam, istenes szám volt, akkor most jön az ördögös. Amit hallottok most az elején, ez itt az annak idején, amikor írtuk ezt a dalt, egyébként egy ilyen Cseh Tamással közös estre készültünk akkor, és egy Cseh Tamás dalnak a feldolgozása lett volna, ez aztán lett belőle egy önálló dal, de ez itt, amit most először bejátszásként hallottok, ez akkori első hangfelvétel ennek a dolognak. Csak azért, hogy abból induljunk el.

valamekkor váratlanul feljön a nap, és kezdetét veszi egy új, amely még csodálatosabb lesz, mint az előző.

0: Hát igen, ez a kicsit had mindig egy óriási sláger volt. Egészségetekre!
1: Egészségetekre!
0: Most pedig Diósi D. Ákos elővezeti, hogy milyen egy technikai, könnyű technikai tus. Azt hiszem.

Dispara, András. Egészségére. Kérem szépen, most pedig egy dal, amellyel már-már Paulo Coelho-i magasságokba süllyedtem egészen fiatalon. Mutatom, rengeteg szép bölcsesség van benne.

köszi, köszi, köszi! Köszönjük szépen! Bírjátok még, minden jó? Szóljatok, ha unjátok magatokat, akkor kicsit kereplőzök. Figyeljetek, a következő számnál például iszonyú önkritikát gyakoroltunk, azt mondtuk, hogy ezt szeretjük, ez számod olyan kis aranyos, vagy minden, de azért kétszer meg is lőtődik benne a szöveg, akkor inkább csak ugye felét játsszuk el. Na mit szóltok? Mondjuk innen, hogy Kispi, kész vagy? Várjál, hogyan? Ez az, figyeljetek. Szöveggel akarjátok az elejét, vagy szöveg nélkül? Úgyis a közepéről kezdjük, úgyhogy mindegy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százalnak. Várjál, így van valahogy? Megvan, én nekem megvan. Figyelj, egy, két, három, egy. Vagy egyik nap azt találom ki, hogy másnap százon én nyerek, és nőjegyek vesznek körül, de nem szeretek egyet sem, tehát párszor győzök, de már csak megszokásból. Aztán egy másik nap továbbfutok. Tiszta erőből, ahogy csak tudok. Amíg csak fel nem bukok. Lélegez, mondják a doktorok, de én akkor már tényleg...

Most pedig egy olyan dal következik, amiről a Kispi azt mesélte nekem, hogy a rajztanár bácsi, a szegény kislányával elemeztette ezt, vagy mi volt, Kispi? Ja igen, rajzfeladatnak adta föl, azt mondja, hogy mi jut eszébe a csigáról.

0: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen, most pedig egy olyan dalt játszanánk el nektek, aminek a zenekar annak idején köszönhetett egy nagyon szép, tartalmas kirándulást Magyarország egyik legszebb táján, és egyben újra és újra kísérletet tennénk e dal kapcsán a Magyar Nemzettest egyesítésére. Bár most a futballisták egy kicsit belehúztak, de hát azért mi sem maradhatunk le. Ez annyira óriási kísérlet, hogy a refrén az ráadásul nemzetközi nyelven van, hogy tudjuk együtt énekelni.

Ja, az az Ábel meglepetése, hogy ezzel dobba kezdi. Ez a sámán dobolás, vagy ez mi? Ja, hogy a... Nagyon jó.

0: És a nagy globális kitekintés után Mayer talán újra egyesült a magyar nemzettest. Most következik egy erősen individualista darab, mely arról szól, amikor egy fiú ágyában alszik, amelyik nem az övé. Már hogy a fiú sem, meg az ágy se. Látszólag homoerotikus darab, de egyébként igen.
1: Nem mondhatok semmit, de léthazugságban élek, s a képetekben nyomnám, kicsit meghalnátok. Semmi komoly hangos, Béla, esküszöm, de tényleg.

Köszönjük szépen! Kisfi mindig azt szokta mondani, hogy játsszuk azt a csíkfeldolgozást. Ez volt az. Na akkor most következik egy olyan dal, amelyik szerintem a Kispál és a Borz talán utolsó négy dala közül a kedvencünk. Az a címe, hogy a többiektől szép az élet.

Érzitek a terápiás hatását a dalnak? Ahogy így lassan együtt elmondtuk a végén. Mondom, hogy nem fáj. És ugye nem. Egyből. Ezt tudja a pop. Na, figyeljetek, azt megismeritek, hogy amikor a Diósi elkezdi azt a fájt játszani, amit én találtam még valamikor egy Sound Forge-ba, és ebből lett a dal. Majdnem olyan jó, mint egy

Ma túl sok a legjobba. Köszönjük szépen! Érezhetően a vége felé vagyunk, érzitek? Tartalmilag, ahogy így fel van építve a műsor, ez így... Hát jó, nem azt mondom, hogy húsvágó meg a hídverő, de azért... Szövegben ott vagyunk a végénél. Mutatom. Ez tényleg az utolsó szám, hogy most jön. Hát kicsit hatásvadász szerintem is, de hát most mit csináljuk? Ebben a korban az ember rámegy a hatásra, meg annak a vadászatára. Ha ez a vég... Ez egyszerű, de szép.

Bona nit. Fuit al xum.

Én tudtam, mi lesz a végén. Köszönjük szépen! A zenekar utolsó előtti, ám majdnem legjobb dobosa. Bora Áron. A zenekar utolsó, ám majdnem legjobb dobosa. Második legjobb. Az egyik legjobb. Mihaly Kábel.

A zenekar állandó és egyben legszebb vendégművésze Leskovics Gábor. ...1996-tól működött közre, aztán később mondjuk úgy, hogy beette magát a zenekar szövetébe. Diósi D. Ákos, az utolsó billentyűse a zenekarnak. És a világ talán legjobb, de a Kispál és a Borz mindenképpen elmondható, hogy a Kispál és a Borz legjobb dobos a Kispál András! És nem gyakorolt erre most. Tehát ez gyakorlás nélkül. Egyben a világ második legszerényebb gitárosa. Gyere András, hajolj meg azért, hogy lássanak, mert a dob mögött nem látszol olyan jól. Tudja pörgetni a dobverőt, ezt ma tanulta. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, csodálatos nyarat nektek, csodálatos fishingelést, és hát természetesen csodálatos Magyarországot, amíg tart ugye legalább az EB. Sziasztok!

annyira belejöttünk, hogy megbeszéltük, hogy jövő héttől akkor turné.

van egy népdal egyszerűségű dalunk, ami igazából nem futott be olyan óriási karrier, de most én hirtelen még utolsó leheletével rátok bocsájtanám. Ha gondoljátok, ez azért jó, mert akkor olyan mindenki nagyon pozitíven fog távozni. És azért az nem rossz érzés most, főleg ma, nem? Hm? Na, akkor megtanítom. Csak a refrényét.

Tud, megy. Mindenki megjegyezte? A dallama az nagyjából ennyi lesz, tehát azért nem bonyolítjuk túl. Akkor kezdjük el, nem? Hogy kezdődik ez, Lecsó? Csak a nagyon szerelmes lányok... Ez már lemezminőség.

ezzel a pozitív üzenettel a szívetekben. Közben azon gondolod, hogy most ez pozitív vagy nem pozitív, minden esetre a lényeg az üzenet, nem? Köszönjük szépen, hát lassan elfogyott minden, ami már a tervezett volt a részünkről. Ti azért ne fogyjatok el, érezzétek jól magatokat ma, meg ami vissza van. Köszönjük szépen!

Strada Rádió, egy sziget a zene dzsungelében. Hangolj ránk te is!

Rockinform.hu. A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában. Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk. De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is. Minden, amit a rockzenéről tudni kell. Rockinform.hu.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Köszönjük szépen, most pedig egy új szám következik, amely a túlélést hivatott biztosítani. Tudjátok, hogy minden ember nagyjából úgy működik, mint a patkányok, nem kell hozzá semmi más, hogy túléljünk mindent, csak az, hogy azt higgyük, hogy akik körülöttünk vannak, vagy akik nem a legjobb barátaink, és nem annyira sajnáljuk őket, azoknak szóval.

Nem tudom, mennyire emlékeztek arra, hogy a Duna TV-nek volt egy ilyen klassz éjszakai műsora, ahol halak úszkáltak. Nem volt annyira frappáns, mint az élet értelmében, amikor kalap is volt rajtuk, és azok köszöntek is egymásnak. Volt egy ilyen szifó, az volt a főszereplő.

0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.

Köszönjük szépen, most pedig villanyok lekapcsolódnak, és kezdődik egy pár olyan szám, ami sötét, de az igazi. Félni nem ér.

Köszönjük szépen! Most aztán iszonyú nagy fény van, aztán utána megint sötét. Most már teljesen sötét van. De a sötét néha jó arra, hogy eljátszunk ilyen szép istenes dalokat. Egyébként nyilván a három szeletre vágott Kispál életmű, ha lehet ilyet mondani, azért merült fel annak idején, mert hogyha csak egy lett volna, mondjuk egy koncert, akkor ugye mindig, akkor eljátszottuk volna a zsákmányatot, az MS-ét, a húsvágóidőt, meg ez, az összes ilyen. És akkor az ilyen jó számok, mint például ez, ezeket nem játszottuk volna el. Kicsit diszonáns, de azért szép is. Ráadásul ez egy ilyen istenes darab lesz, majd ördögös is, de ez most egy ilyen istenes.

köszönjük, hogy... Tudjátok mit. A következő dal is egy hát ilyen viszonylag ritkán játszott, mondjuk úgy, hogy szinte ismeretlen dalunk. Persze szerepel egy lemezen, a Turisták bárhol című. Ahol úgy 2003-ban már akkor is arab terroristának öltöztünk, de hát ez már régen volt. Na, minden esetre én jó szívvel emlékszem arra a fiatal emberre, akiről ez a dal szól. Mondjuk magamról én írtam, talán lehettem 13.

Hát ugye mondtam, istenes szám volt, akkor most jön az ördögös. Amit hallottok most az elején, ez itt az annak idején, amikor írtuk ezt a dalt, egyébként egy ilyen Cseh Tamással közös estre készültünk akkor, és egy Cseh Tamás dalnak a feldolgozása lett volna, ez aztán lett belőle egy önálló dal, de ez itt, amit most először bejátszásként hallottok, ez akkori első hangfelvétel ennek a dolognak. Csak azért, hogy abból induljunk el.

ekkor váratlanul feljön a nap, és kezdetét veszi egy új, amely még csodálatosabb lesz, mint az előző.

0: Hát igen, ez a kicsit hat mindig egy óriási sláger volt. Egészségetekre!
1: Egészségetekre!
0: Most pedig Diósi D. Ákos elővezeti, hogy milyen egy technikai, könnyű technikai tus. Azt hiszem.

Qui se parle, András? Egészségére! Kérem szépen, most pedig egy dal, amellyel már-már Paulo Coelho-i magasságokba süllyedtem egészen fiatalon. Mutatom, rengeteg szép bölcsesség van benne.

0: Köszi, köszi, köszi!
1: Köszönjük szépen! Bírjátok még, minden jó? Szóljatok, ha unjátok magatokat, akkor kicsit kereplőzök. Figyeljetek, a következő számnak például iszonyú. Figyeljetek, a következő számnak például iszonyú. Önkritikát gyakoroltunk, azt mondtuk, hogy ez

úgyis a közepéről kezdjük, úgyhogy mindegy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százalnak. Várja, így van valahogy? Megvan, megvan, én nekem megvan. Figyelj, egy, két, három. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százon ingyen, és lőjegyek vesznek körül, de nem szeretek egyet sem, tehát párszor győzök, de már csak megszokásból. Aztán egy másik nap továbbfutok. Tiszta erőből, ahogy csak tudom. Amíg csak fel nem bukok, lélegez, mondják a doktorok, de én akkor már tényleg...

Most pedig egy olyan dal következik, amiről a Kispi azt mesélte nekem, hogy a rajztanár bácsi, a szegény kislányával elemeztette ezt, vagy mi volt, Kispi? Ja igen, rajzfeladatnak adta föl, azt mondja, hogy mi jut eszébe a csigáról.

0: köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen, most pedig egy olyan dalt játszanánk el nektek, aminek a zenekar annak idején köszönhetett egy nagyon szép, tartalmas kirándulást Magyarország egyik legszebb táján, és egyben újra és újra kísérletet tennénk e dal kapcsán a Magyar Nemzettest egyesítésére. Bár most a futballisták egy kicsit belehúztak, de hát azért mi sem maradhatunk le. Ez annyira óriási kísérlet, hogy a refrén az ráadásul nemzetközi nyelven van, hogy tudjuk együtt énekelni. Ja, az az Ábel meglepetése, hogy ezzel a dobba kezdi. Ez a sámán dobolás, vagy ez mi? Ja, hogy a... Nagyon jó.

0: És a nagy globális kitekintés után, melyel talán újra egyesült a magyar nemzettest, most következik egy erősen individualista darab, mely arról szól, amikor egy fiú ágyában alszik, amelyik nem az övé. Már hogy a fiú sem, meg az ágy se. Látszólag homoerotikus darab, de egyébként igen.
1: Nem mondhatok semmit, de léthazugságban élek, s a képetekbe nyomnám, kicsit meghalnátok, semmi komoly hangos Béla, esküszöm, de tényleg.

Köszönjük szépen! Kispi mindig azt szokta mondani, hogy játsszuk azt a csíkfeldolgozást. Ez volt az. Na, akkor most következik egy olyan dal, amelyik szerintem a Kispál és a Borz talán utolsó négy dala közül a kedvencünk. Az a címe, hogy a többiektől szép az élet.

Érzitek a terápiás hatását a dalnak? Ahogy így lassan együtt elmondtuk a végén. Mondom, hogy nem fáj. És ugye nem? Egyből. Ezt tudja a pop. Na, figyeljetek, azt megismeritek, hogy amikor a Diósi elkezdi azt a fájt játszani, amit én találtam még valamikor egy Sound Forge-ba, és ebből lett a dal. Majdnem olyan jó, mint egy

Ma túl sok a legjobba. Köszönjük szépen! Érezhetően a vége felé vagyunk, érzitek? Tartalmilag, ahogy így fel van építve a műsor, ez így... Hát jó, nem azt mondom, hogy húsvágó meg a hídverő, de azért... Szövegben ott vagyunk a végénél. Mutatom. Ez tényleg az utolsó szám, hogy most jön. Hát kicsit hatásvadász szerintem is, de hát most mit csináljuk? Ebbe a korban az ember rámegy a hatásra, meg annak a vadászatára. Ha ez a vég... Ez egyszerű, de szép.

Jó, így is vége lehetne, de ez olyan mint hogyha elvágták volna, nem? Folytassuk?

Én tudtam, mi lesz a végén. Köszönjük szépen! A zenekar utolsó előtti, ám majdnem legjobb dobosa. Bora Áron. A zenekar utolsó, ám majdnem legjobb dobosa. Második legjobb. Az egyik legjobb. Mihaly Kábel. A zenekar állandó és egyben legszebb vendégművésze Leskovics Gábor. ...1996-tól működött közre, aztán később mondjuk úgy, hogy beette magát a zenekar szövetébe. Diósi D. Ákos az utolsó billentyűse a zenekarnak. És a világ talán legjobb, de a Kispál és a Borz mindenképpen elmondható, hogy a Kispál és a Borz legjobb dobos a Kispál András! És nem gyakorolt erre most. Tehát ez gyakorlás nélkül. Egyben a világ második legszerényebb gitárosa. Gyere András, hajolj meg azért, hogy lássanak, mert a dob mögött nem látszol olyan jól. Tudja pörgetni a dobverőt, ezt ma tanulta. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, csodálatos nyarat nektek, csodálatos fishingelést, és hát természetesen csodálatos Magyarországot, amíg tart ugye legalább az EB. Sziasztok!

annyira belejöttünk, hogy megbeszéltük, hogy jövő héttől akkor turné.

ezzel a pozitív üzenettel a szívetekben. Közben azon gondolod, hogy most ez pozitív vagy nem pozitív, minden esetre a lényeg az üzenet, nem? Köszönjük szépen, hát lassan elfogyott minden, ami már a tervezett volt a részünkről. Ti azért ne fogyjatok el, érezzétek jól magatokat ma, meg ami vissza van. Köszönjük szépen!

Strádarádió. Mi szállítjuk a jó kedvet.

becsúszott, áram kimaradt. Ő álmodozni kezdett, én meg csak azt tudtam, hogy kiosunk.

Most pedig egy dal, melyben elválik a vér, a víztől, a máj, a szartól.

0: andar.
1: Ami csak a megjelenése után 6 évvel, vagy 7 évvel, vagy 8 évvel ment ki a divatból, vagy vált anakronisztikussá.

0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.
1: A reklám után szóljanak ismét a legjobb dalok.
2: Az első számú rádió. A fürdőszobájában.
0: Ez megint egy ragyogóan jó nap.
3: Légy pozitív és hallgass a kedvenc dalaidat.
0: A kedvenc rádió.
4: Crazy Hours. Crazy Hours. Crazy Hours. Őrült két óra száguldás az információ, a zene és a humor útján itt a Stráda Rádióban. Aki a gázt padlóig nyomja, a sofőr maga, Tóth Zoli.
5: Jó reggelt, drága aranyfüleim! Ismételten eltelt egy nap, és újra és megint csak találkozhattok. Kezdjük előre. Szóval jó reggelt, és újra találkozhattatok velem. Ha más nem, az interneten keresztül, amúgy egyébként meg a www.stradaradio.hu oldalon járt. Hú, de jó helyen! És természetesen, mint mindig ilyenkor is azt szoktam mondani, hogy nagyon-nagyon keveset fogok dumálni, ami nem igaz. De most kivételesen, és abszolút kivételesen ez kivétel lesz. A nagyon-nagyon csodálatos beköszönésemet követően egy negyed órát fogunk szentelni durván a 80-as évek zenének. Eredetiben fognak szólni a dalomok, keverem, kutyulom, aztán majd jönnek a modern felvételek, átdolgozva, feldolgozva. Ugye, drága kedves hallgatók, mindenkinek nagyon kedves, jó hangulatot, jó szórakozást. Nem mondom, hogy milyen nap van és hány óra, mert ez az adás egy ilyen kis before party. Viszont, mint minden alkalommal, amikor élőben bejelentkezünk, ezeket az adásokat hétfőn és csütörtökön este 6 és 8 óra között meghallgathatjátok. Azaz, tessék felmenni a Stráda Rádió Facebook oldalára, és ott néha-néha megkukucskálni, ki, mikor, milyen alkalommal, milyen tematikus műsorral és milyen zenei irányzattal jön, érkezik. Én hétfőn és csütörtökön 6-tól 8-ig. Most már csak egy a költői kérdés, hogy most a folytatásban is meddig akarok dumálni még. Soha egyetlen sem tudtam kihagyni ezt a dolgot, tessék figyelni.
6: Maradj csöndbe, légy szíves, mert nem hallom tőled a rádió.
5: Igaza van. Na jó, van ilyen kaotikus kezdés után, akkor tehát még egyszer jó reggelt mindenkinek. Negyed órán keresztül a 80-as évek zenéi fognak szólni. Eredetiben aztán érkezem, duma nélkül.

0: igazi zenei különlegességek.
1: Zenei csemegék.
0: Csak itt hallható dalok szólnak nálunk éjjel-nappal.
2: A zene mindenkiért.
3: Éjjel-nappal a hallgatókért. Az első számú rádió.
4: A zene és infomániások rádiója.
5: És nem akarja, és nem akarja abba hagyni.
4: Stráda Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében. Hangolj rá te is. Stráda Rádió. Stráda Rádió. Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon.

0: Érezd magad jól!
1: A rádiónk kozmetikai osztálya mosolyfokozó zenés arcpakolás felhelyezését szorgalmazza minden korosztály számára.

0: Kedves drága mindenki, aki az elmúlt 19 perc velük volt, meglepő módon nem érzékelte és nem tudja, hogy miért. Vajon mi történhetett velem? Komolyan vettem?
1: Maradj csöndbe, légy szíves, mert nem hallom tőled a rádiót.
0: Hát rájöttem, azt írtam nektek, hogy egy 4 óra 20 percen keresztül csak keverni, kutyulni fogjuk a zenéket eredetiben és nem feldolgozva. Egyébként senki nem szokta elhinni, pedig tulajdonképpen, ha nem is azért, amiért, de valójában csak akkor lehetne, hogyha valami, vagy valahogyan, mert miért is ne, de azért amúgy is kellene, viszont az ellenkező sem lenne rossz, és amennyiben is a ténylegesen minden tévedés kizárva oly furcsán, de kézzelfoghatóan láthatóvá válna mindaz, amit én mondok, akkor senki nem fogja megharagudni azért, amit én mondok, illetve főként azért, mert bármilyen szokatlan is, de ezt még egyszer nem tudnám elmondani. Szóval, jaja. Megszóltak, mi van veled ma? Nem dumál? Szokatlan, igen. Viszont eredetiben szólnak a dalomok a továbbra is, még van 10 perc. Nem pofázok, csak hogy próbálom keverni kutyúr, most azért dumálok, mert elcsesztem a keverést. Ez nagyon nem jött össze. De se baj, gyerekek, élőben megy minden, és egyszerűen nincs négy kezem. Higgyétek el, hogy van olyan, amikor az orromon nyomom meg a gombot. Egy csaj, aki nem is annyira csaj volt, hanem inkább pasi. Lady Boy! Akkor még nem volt annyira divat, Mr. Divine eredetileg. Hú, de shoot, de shoot, se shoot. Hát drágáim, még van 9 perc, és akkor váltani fogunk zenei kategóriát, zenei témát, és egy nagyon-nagyon picit komoly témát fogunk boncolgatni pár percig.

0: És most vissza a te kedvenc slágereidhez.
1: Még mindig érdemes velünk maradni, mert most fokozzuk az izgalmakat.
2: Csak itt hallható dolog a hallgatókért.
1: A zene mindenkié, már a tiéd is.
2: Érezd magad jól!
3: Jó! A zenétől garantáltan beindul a lába.
4: Az előbb azt mondtam, hogy nem fogok beledumálni. Tehát vannak nagyon érdekes és meglepő dolgok. Ki nem emlékeznék Friderikusznak a meglepő és mulatságos, hogy jó voltak? Valami ilyesmi. Akkor most jön egy mulatságos történet. Bizony. Ja, wohl, Herr General, ja. Vagy inkább azt mondom, hogy da. Istenem, hogy ez eszembe nem tudom. Egyszerűen csak jött, megláttam, és úgy gondoltam, ezt most ebben a pillanatban le kell játszani. Remélem jó emlékeket, ebéd, idéz, edéz, ebédre már túl vagyunk. Szóval...

0: Most, amikor ez az adás felvételre kerül, péntek van. Hogy melyik napon lesz ismétlés, ezt most ebben a pillanatban nem tudom, de vagy hétfőn, vagy csütörtökön, mint minden hétfőn, csütörtökön este 6-tól 8-ig rám kell, hogy szenvedjetek. De most itt ebben a pillanatban hétvége van. Lassan-lassan, de beindultok, mentek a hétvégi buliba. Jó, azt nem tudjuk, de el ne felejtsétek a jelszót. Én iszom, te iszol, ő iszik, mi iszunk, ti isztok, ők fizetnek. Legalábbis bízunk ebben. Ahogyan a haverom mondta, hogy ha egész hétvégén is nagyon rossz dolog, mert én tudjátok, hogy nem iszom, nem, semmilyen cuccot nem szoktam szedni, mert kérdezik, hogy mit szesz te?
1: Normális
0: vagy? Semmit. Ha olyan volt a hétvége, azaz vasárnap, fogsz emlékezni arra, hogy mi volt pénteken, szombaton, akkor feleslegesen fizetted a piákat. Na jó, van, befogom a számat. Ami nem igaz. Aha. Na jó, van, befogom a számat. Ami nem igaz. Aha.

Na drágáim, kapok egy olyan üzenetet, amit itt lennétek, és látnátok, hogy mit írnak nekem. Hát bizony, egy kicsit felállna a hátatokon a szőr. Hétvége van, testben, nem, de lélekben mozduljatok meg, mondani szoktam mindig, mert a dallam önmagáért szól. Mondhatom most, hogy egy, két, hár, így, hajrá. Viszont kell valóban egy kicsit beindulnotok, hogy egy kicsit gyorsítani fogjuk a ritmust. Tetszik, nem tetszik a helyszín, Görögország, vagy éppen az a bizonyos hangszer. Nem mondom azt, hogy buzu. Na jól van.

0: Ez a műsor nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól.
1: Mikrofonnál most Tóth Zoli.
2: 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei. 3, 4, Grenadier. 5, 6, 7, 8.
3: És hogy lássátok, legalábbis ha nem mindenki, de legalább egy ember látja, hogy bizony-bizony élőben megyünk. Valaki azt mondta nekem, nem olyan rég, pár másodperc ezelőtt, ez olyan volt az itt, mint da-da-da. Mint azt mondom, hogy 1, 2, Na jó, akkor guten Tag mindenkinek. Hello everybody, everybody. Vamos a la playa. Nem tudom, hogy ki hallgatja, honnan hallgatja. Ma nehezen fog beszélni, ezért beszélni kevesebben. Yes, sir, I can boogie. Na, akkor mostantól kezdődően már nem eredetiben szólnak a dalamok, de olyanok, amiket ismertek.

0: Őrült két óra szárgódás az információ, a zene és a humor útján itt a Stratton Rádióban. Aki a gázt patóig nyomja, a sofőr maga, Tóth Zoli.
1: Hát bizony, mostantól kezdődően, de nem, 15 óra 00 percről kezdődően szólnak.

A rémudalom eredetiben. Most egy pár másodpercre beteszem az úgynevezett gumizenét, amire lehet kicsikét nagyon nem túl sokat dumálni. Még azt mondják, hogy valami ellen az emberek harcolnak, valami ellen küzdenek, legyen az az öreg zöld zene, vagy éppenséggel ami újdonság. Mennyire tudjuk megszokni, megtanulni, megszeretni a zenéket, azt mondjuk, és ezt mondom én is. Minden, amit másikban én kritizálok, ami ellen vagy ti bárki ellen harcoltok, azt higgyetek el, hogy mindenkiben benne van. Tehát higgyetek el, hogyha mindenfajta féle zenét hallgattok, megszokjátok. És meg lehet szeretni, nincs mese, nincs olyan újdonság, hogy ne lehetne elfogadni azt, amit az ember szívvel, lélekkel ad. Azt mondja a közmondás, hogy a gonoszság ellen szeretettel lehet győzni. Most sokan lehet, hogy meg fognak dobálni, a hátam mögött meg fognak kövezni, de én hiszem, azt mondom, lehet, hogy ez tapasztalati szint, és nekem ez egy nagy baj a múltból, vagy a jelenből, nem tudom, de hiszem azt, hogy a gonosz ellen csak gonoszsággal lehet győzni. Szeretettel nem fogod tudni, mert ő gonosz. Ergo, neked gonosznak kell lenni ahhoz, hogy legyőzze. De te nem vagy gonosz, tehát nem tudsz a gonosz ellen mit tenni. Éppen ezért sokan azt gondolják, hogy ha a hétvégén, elfeledve a hétköznapi nagy-nagy problémákat, küzdünk, mint a mérgezett egér, valamivel dolgoznak az emberek, nagyon-nagyon fontos, hogy mindig mindenki mindenkinek megfeleljen, és jön a hétvége, és akkor jönnek a nagy-nagy jelmondatok, amit egyébként sokan is joggal mondanak, hogy backbucker. A hétvégét soha ne kezdjétek borívással napot, most egy nagyon fontos dolgot megosztok veletek, aztán lépünk tovább, mert állítólag a szakemberek szerint a reggeli bor megfekszi a gyomrotokat, rátelepszik a mozgás központotokra. Este nem fogtok tudni táncolni, azon kívül kettős látás állítólag kialakulhat, nem tudom. A tapasztalt ember azt mondja, hogy törköly pálinkával kell inteni reggelt, ilyen fél decis kiszerelésben, ezt nem tudom, hogy nem értek hozzá, mi ez a fél deci, egy deci, nem tudom, 3 cent, úgyis átvernek éjszaka, amikor kész egy feles, azt tudja, hogy 3 lesz. Marad a lényeg, hogy igen, állítólag érzágító hatása van, és ráadásul a muslincák sem fognak erre a piára rászállni, mint egyébként annyira mondani szokás a borra. Na jó, én azt gondolom, hogy most az a pont pillanat, amikor van egy pont pillanat, amikor abba kell hagyni. Legyen egy boldog napotok. És mint mondottam, ez az adás valamikor vagy hétfőn, vagy csütörtökön ismétlése kerül este 6-8-ig. De addig is. Hű, de drasztikusan lekevertem az előző gumizenét, és indítunk egy olyat, amire azt mondták állítólag anno valamikor, ez egy boldog dal lesz. Senki nem tudja, vagy legalábbis nagyon kevesen. Mondom, a következő előadónak a nevét. Boni Mö. Csak puszta kíváncsiságban kérdezek benneteket, és írjátok meg, hogy bárki is meg tudja mondani nekem, hogy honnan, miből, jól persze ne a Google Maps, az nem érik használni, jó? Tehát a Google most ne legyen a ti kedvencetek, a barátotok. Ha valaki valóban tudja, hogy a Boni M zenekar honnan ered, mármint a nevük, írjátok meg nekem. Jó, tehát a Boni M, mielőtt a Happy Song elindulna. Szóval írjátok meg. Az első és komoly és jó megfejtőnek adom az ajándékomat, mindjárt megtudjátok, mi az.

Hát drágáim, azt hiszem, hogy nyugodt lelkiismerete elkönyvelhetjük, hogy vannak feldolgozások, ami nagyon-nagyon-nagyon jó, és vannak, amit nagyon-nagyon elcsesztek. Ezt a zenét gondolom, és ezt nem annyira mondom komolyan, de mégis. Ezt a zenét nem annyira jól találták el, és elkövettem azt a súlyos hibát, hogy nem hallgattam végig, mielőtt most nektek bejátszottam, mint újdonságot. De hát Istenem! Hát viszont vannak olyan dalamok, amiket nem lehet elrontani. Teljesen mindegy, hogy milyen variációban szólal meg. Az a klasszik, a klasszikus hely, mond a hely, bizony, hely, ez nagyon jó lesz. Szól az imént, azt kérdeztem, hogy a Bonnie Moore zenekarnak honnan származtatható a nevük, senki nem írta meg nekem, hát most nagyon el vagyok keskenyedve. Lehet, hogy még dolgoznak egyesek? Péntek van. Nem tudom, hogy hétfőn csütörtökön kerül adásba ismétlésre, de most péntek van. Na jó van, jó van. Don't worry, be happy. A happy song után, don't worry. Legyünk vidámabbak, és jobb

Na jó, ez így ne... Drágáim, nem ér! Nem ér! Kicsit megkésve, de érkezett. Érkezett a megfejtés. Bonnie M, azaz Napóleon beceneve. Bonnie, ez volt a beceneve. És az M, mint music. Na most egy picit tévedett a valaki. Az a valaki egy csodálatos hölgy. Hát nem mondom meg, hogy hol lakik, meg hogy hívják, mert a pasia mindenkit le fog verni cölöpnek. Állítólag, és most egy picit korrigálok, állítólag az M az a négy szár, a négy tagot jelenti. Igaz, nem igaz, nem tudom. Ebben nem fogunk belemélyedni, nem fogunk vitatkozni ezen. De lehet a music is. Lehet, hogy ez most egy kétesélyes. Ezt most nem tudom. De igen, valóban a Bonnie M, a Bonnie

Az egyik kedves hallgatónk úgy néz ki, hogy a középiskola után erőszakra jár, és nem valami klasszikus szakra az egyetemen. Erőszakos! Ismét írja, mondd meg azonnal! Nem. Nem adjuk ki a lánynak a nevét, sem a telefonszámát. Nagyon kemény, a csávó az kész, kemény, megölt téged. Biztos vagy benne? Oda mennél, és mondanom, túlzul, hogy adta meg a nevedet, meg a telefonszámot a lánynak, rájú, nem. Szerezi magadnak valami hasonló. Te jó fej vagy, te is gondolom, bízom benne, bár nem is verleked, és hallgató, te mint Péter.

Rádiunk nem politizál és nem játszunk mulató zenét, tudjátok, nagyon jól. Viszont egyre több AI zene lesz, mesterséges intelligencia, nagyon-nagyon-nagyon jól adják elő a történetet, jó adnak nekik, a mesterséges intelligenciának jó parancsot adnak, akkor nagyon-nagyon jó zenéket tud csinálni, higgyetek el. Ha pedig már magyar szöveg van, akkor kell egy szép és nagyon jó verset írni, és akkor minden rendben van. A helyszín azonban Magyarország egyelőre, és a slágerek mellett

0: Bemászunk, még jobban megzenésítve. A kedvenceid és a legjobb mai zenék.
1: Ez a műsor nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól.
2: A mikrofonnál most
1: Tóth Zoli.
3: Nem túlságosan jó híreket hallottam tegnap a híradó alatt, mert hogy sajnálatos körülmények mellett, és tény, hogy aszály van Magyarországon. Ez nem tesz jót sem a veteményesnek, sem a gazdáknak, úgyhogy bízunk abban, és még ha nem is annyira tetsző, hogy elázunk, de hát sem baj. Annak, akinek problémái vannak, nincsenek csajai, vagy csajok, vagy felesége, vagy barátnője, az menjen ki, nem sokára, ér bízunk benne, hogy egy-két napig fog a májusi eső, jót fog tenni mindenkinek, és azt mondják, hogy ha az jó, ha most ilyen az idő, mert hogy esőre áll, akkor menj ki, drágám, mármint a pasiknak mondtam. Menjetek az esőre! Na, a lényeg az, hogy lesz még jó idő, nyugi, és nagyon sokan nem, de sokan bízunk benne, hogy az eljutok esetleg Jamaikába.

Strada Rádió. Okostelefonon, tabletten, WC-n és notebookon. Ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Hát drága kedves hallgatókat, a furcsa helyzet állott, nem is gondoltam volna, hogy most így, akik majd az ismétlés hallgatják, azoknak mondom, hogy most, amikor ezt az adást felveszünk, péntek van, sokan el fognak indulni, gondolom én, bulizni ide oda, amoda, bár nincs annyira jó idő, és persze ilyenkor lép életbe a régi-régi-régi gondolat, hogy már régi-régi zene szól, és tényleg valóban egy kicsit retrózunk, akkor eszünkbe juthat sokaknak, akik mondjuk nem éppen 10 vagy 20 évesek, egy kicsit több, nagyon-nagyon picit több, hogy mi a fenétől kell félnem, amikor esik az eső, vagy egyáltalán, amikor ezt nagyon sokan mondták már bizony, a múltban hogyan éltünk, hogy nőtünk fel, a parlagfű, úristen, parlagfű, allergiások vagytok rá. Elbújtunk mi, azt mondja, hogy mondták ezt? Hogy a parlagfűben elbújt hangyás papsajtot is megették az emberek. Másztunk fára, ha jó, persze nem csak a miénkre, a szomszédére, vagy mit tudom, bújtunk árokba, gödörbe, estünk, keltünk, sőt, elgáncsoltuk egymást. Mégis eljutottunk valahova, nem vagyunk annyira hülyék, mint nem akarok senkit megbántani, de bizony a jóléti társadalom egyik ismérve, hogy boldog-boldogtalan azt gondolja, hogy sokkal okosabb, mint a másik. Ettél már a hóból. És nem az, hogy fetrengtünk a hóban, és akkor angyolkát rajzoltunk a hátunkkal. És ha igen, gyerekek, hogyha esett az eső, ha hiszed, ha nem, bizony, szomjas voltál, ittál belőle, mi bajod volt? Vagy éppen a pocsolyában játszottunk, kit érdekelt? Á, dehogy is! Arról nem beszélve, hogy voltak az utcán kutak, utcai kutak, és akkor az egyik mondta, nyomjad, mert egyedül egyébként nem tudtad lenyomni 8-10 évesen, később már igen. Na jó, van, eresszük el ezt a témát, és hogyha már Son of Jamaica, de hű, de szépen mondtam, Jamaicáról beszéltem, egy kicsit akkor fogunk ezen változtatni, mármint a helyszínen. Az előadó is más lesz. Mit akartam mondani? Jaj, ne kéne intenem a zenét.
1: Ez a műsor nem

Ezzel kapcsolatban most éppen semmit nem fog mondani. Maximum annyit, hogy óriási sláger volt, és nem csak a sláger, nem csak ez a dallam, hanem az előadó jó... Hú, gyerekek, nagyon jó csaj volt. Kim Wilde! Na jó, halljuk a hangját azért, vagy legalábbis a dallamát.

0: mindig a legjobbra esküszünk.
1: Továbbra is fantasztikus dalok, továbbra is nagy muzsikák.
0: Zene mindenki.
1: Már a tiéd.
2: Sztár a rádió. Ahol tűnik nyomhatod a hang.

0: Wars. A mikrofon mögött Tóth Zoli.
1: Hát bizony én vagyok, és most már majdnem, hogy egy órája mennek folyamatosan a zenék. Először eredetiben játszott a dallamokat, és most megint csak, és már lassan mondhatom azt is, hogy nem rendhagyó, hanem standard, stabilan próbálkozom személy szerint olyan zeneket játszani számotokra, amiket még nem hallottatok, vagy legalábbis nem ebben a formában, és ez innentől kezdve lehet egy boldog pillanat. Elindul a zene, és nem tudod, miről van szó, és ez csak fel, és bevillan a dallak. Úristen, akkor jönnek a dumák, jaj, emlékszel, és jaj, de jó volt, és akkor most gyorsan fölülünk a barátomat, a barátnőmet, a csajomat, a pasimat, ezt hallgass meg, emlékszel, erre csókolózunk először, stb. Na de, vannak olyanok, olyan zenék és olyan előadók, akik egyszerűen nem tudnak kimenni a divatból, és hogyha hallgatók, akik veszik a fáradtságot, természetesen, hogy írnak nekem privát, feltéve persze, ha tudják, hogy én ki vagyok, mi vagyok, hogyan vagyok, stb. www.stradaradio.hu oldalon vagytok, hú, de olyan jártok, és veszi a bátorságot, és lesz új bátor, és bizony bevállalja, hogy ír nekem valamit, és megírja, hogy te, ha tudnád, hogy én azt mennyire szerettem ezt a zenekar. No, drágáim, akkor most kivételesen nem mondom meg, hogy kinek, azt sem mondom, hogy miért, azt sem mondom, hogy miért indítom el a dalamot. Aki tudja, tudja, aki nem, adja át, továbbiakban legyen, viszont elképesztően nevetséges lesz először, aztán azért minden beindul. Figyeljetek!

0: Hiába figyeltek a nem minyitom el a zenét, de... Hopp, hoppa, hoppa! Na jó! Célirányosan... Bakker elfelejtett. No, nem azt nyomtam meg, amit kell. Na mindegy, figyelj! Azt mondom neked, hogy jeden dvácsi, agyin dvácsi, akkor mi van?
1: Raz, dva, tri.
0: Raz, dva. Raz, dva, tri.
1: Karaka, koraka, karaka.
0: Zavadák, zaválom a zenét.
1: Zavarak, zavarak. Sáj, sáj, kagár.
0: Remélem meglepő lesz, és mulatságos, és nagyon szerethető.
1: Zavarak.

0: musíš narodit.
1: Volaké osmuté světe, Gumby, Dance Bandit. A mlidem. Marvul to dá. Nevím, jak dá, Zonokengem. Együttemélyes válogatás. Érdekes hanglejtés nyelvezettel. Na jó, akkor ugorjunk egyet. Lépjünk egyet tovább. Oké!
2: Okay.
1: Táncevála! Igen, régen az volt a táncevála, Répkász, Máko, Mápefrűs, Pász, Kpámi, Dórom. De ez most nem Karelgott kivételesen azért. Kásu Bobucko! Kimondani se tudom a nevüket. Na jó, figyelj!

annyira szeretem a kedves hallgatókat, komolyan mondom, és a legjobb az, amikor nem dicsérnek, hanem szívnak. Hát én mondjuk dicsérni nem szoktak, de nem baj. Kaptam egy üzenetet. Három szó. Bemondjam? Te hülye vagy, ezt írták. Köszönöm, igen. Igazad van. És ez maradjon így. Amíg élek, addig mindig mindenkoron szeretem, ugyanígy lenne minden.

teljesen mindegy, hogy ha valóban igazán hülyének tartjátok egymást, se baj. Ha higgyétek el, ha nincs szenvedélyed, amiért érdemes nektek meghalni, vagy bármiért, akkor nincs semmit, amiért egyébként érdemes lett volna élni. És egyébként is szerintem boldog ember, aközben hal meg, amit mindennél jobban szeretett, valamiért meghalni jobb, mint valamiben. Nyugodjunk békében, de ez nincs. Nincs vége! Ajaj. Na jó van! Torzítás határáig egy kis apreszki zene. A napunkban már egyszer játszottam, és azt mondták, hű, de jó ez, még egyszer lehet? Lehet most. Úgyis egy kis before party van. A helyszín Tirol. Ha már volt ma orosz zene, volt a szlovák, akkor ez már... Nem, most nem szoroz.

Crazy Hours. Crazy Hours. Crazy Hours. Őrült két óra száguldás az információ, a zene és a humor útján itt a Stráda Rádióban. Aki a gázt padlóig nyomja, a sofőr maga, Tóth Zoli.

0: The best music channel.
1: Internet radio.
2: Et oui, à bien ça.
1: Q Music Now. Internet radio.
3: Hát drágáim, joga, nyugodtan, joggal mondhatják egyesek, hogy mindenfajta félezene szólt az elmúlt napokban, mondhatám azt, hogy hetekben, valahogy valamiért kimaradt a latin. Pedig higgyétek el, hogy az egyik leghatásosabb és az egyik legközkedveltebb klubtéma mind a mai napig újra a latin zene. Ennek most egy pár percet szentelünk, úgyhogy most megint csak megírem, 10 percet nem duválok, latina javából. Lehet rázni a hátsó fertált csajok, a pasik nagyon szeretik, ezt higgyétek el! Tudjátok melyik az a két hátsó domborulat, oké. No, drágáim, akkor most pár zene egymás után latin hangzással.

0: A következő 30 másodpercben arról kellene beszélnem, hogy milyen jók vagyunk és milyen csili-vili zenéket játszunk. De minek? De minek?
1: A te kedvenc felvételeid
2: a mikrofonnál most.
1: Tud, Szori.
3: Hát bizony, drága arany füleim, egy pár percet szenteltünk a latin zenének, és akkor amíg mai napon egyszer már beszéltem arról, hogy ami tulajdonképpen egy elég szomorú sztori, szomorú történet, hogy napjainkban egyre inkább és egyre nagyobb és egyre sűrűbben és minden évről évre egyre rosszabb a helyzet, asszály van. De azt mondják a meteorológusok, hogy az elkövető napokban eső lesz, és hát bizony-bizony... És bízunk abban, hogy azt követően azért megint csak nagyon jó idő lesz. És itt van a nyár a derekunkon, itt van a péntek, ma, akik hallgatnak, vagy akik majd fogják hallgatni az ismétlést, csodálkozni fognak, mert vagy hétfő, vagy csütörtökön fogják hallani. Ezúttal mondom akkor még egyszer gyorsan, egy önpromó, minden héten hétfőn 6 és 8 között, illetve csütörtökön 6 és 8 között ismételjük meg azokat az adásokat, amelyek a hétköznapon, akarom mondani, délutánonként is leforgatásra kerül. Hát természetesen rengeteg élő program lesz, ami valóban élőben fog lenni. A vendégeink 6 órakor érnek rá, előtte dolgoznak, ezért azért, akkor bizony stúdióba jönnek a vendégeink. Legközelebb, és hogyha hinnet a plegykának, hétfőn egy iszonyatosan jó sztori lesz a Bamako Rally-ról. Ha valaki bármit is tud, akkor azt tudni fogja, hogy mennyire érdekes sztori lesz. A következő Bamako Rally-n, akik el fognak indulni egy őrületes autóval, és egy őrületes sztorit találtak ki, amit véghez is szeretnének vinni, ehhez fogják kérni a segítségeteket, meg nyilván szponzorokat keresnek, még egyelőre a fázis, amiben járnak, az még egyelőre ott tart, hogy mondják, ez kutatófázisban vannak. No, drágáim, lehetőség szerint, mert nyáron mentek nyaralni, vagy bárhova mentek, keveset tartózkodjatok a napon, déli 12 és mondjuk 3 óra között, legfőképp a szeptember és októberi hónapnak állítólag nagyon még sokkal rosszabb és nagyobb ereje van, könnyen okozhatnak ez szédülés, kóvágás, egyensúly zavarokat. Úgyhogy, drágáim, ez most is jellemző, hogyha hétvégén van kedvetek, és hogyha úgy alakul, hogy nagyon meleg lesz, akkor vonuljatok egy pincébe, egy hűvös pincébe, megfáradt, kitikkadt szervezeteteket, majd így fogjátok tudni újra felfrissíteni ezzel, azzal, amazzal. Viszont ami egészen biztos, a mai napon, és úgy általában nagyon ritkán szokott szólni, lírai lassú felvétel. Engedtessék meg az óriási luxus, hogy saját kedvenceim egyike fog szólni, és most szépen lehúzom a gumizenét, halkabban, egyre halkabban, még halkabban, még halkabban, még halkabban, hogy egyelőre senki ne halljon semmi, csak az én galambúgó hangomat. Gyerekek, mert ez nagyon jó lesz. Imádom, egyszer hosszú ível. Imádom, Istenem, de jó! I believe! Ez a Don Williams gyerek egyszerűen korszakalkotót énekel. Tessék, figyelj, milyen búgó hangja van a csávónak. Őrület. Befogom a számot.

0: a legnagyobb zenékkel masszírozzuk a dobhártyákat.
1: Csak itt hallható muzsikákkal, megállás nélkül.
2: Hát drágáim, mondjátok őszintén, tegyétek szívetre a kezeteket. Van-e ennél? Hát jó, van sok szép, meg nagyon jó hang. De ez a Don Williams kis csákó nagyon-nagyon-nagyon durva jót alkotott. Hát persze lehet azt mondani, hogy vannak más dallamok, és ezt most be is bizonyítjuk. Hasonló kaliber lesz, de nem meghazudtolom magamat újra. Jobban befogom a számot, ezt muszáj hallgatnunk, és nem engem. Figyelj, brutál jó. A dal címét nem is mondom el. Kötelező mindenkinek ismerni. Azt mondják, ha már lúd, akkor legyen sovány, ezúttal kövér lesz. Még egy lírai szentimentális dallam. Nem tegnap született ez sem.

0: A mai napomára egyszer beszéltem bizonyos dolgokról, és most hirtelen eszembe jutott, mert rám írt valaki, amikor arról beszéltem, hogy a szeretettel lehet-e az igazi, klasszikus gonosz ellen győzni. Oh yeah. Igen, igen, jogosan mondta, hiszen a nagyon-nagyon nagyok mondták, és ha jól emlékszem, Kafka. Kafka említette, hogy a szeretet állítólag éppen olyan problémátlan, mint mondjuk egy autó vagy egy jármű, valahogy ez volt a lényege. Csak az a kérdés számomra, ki vezeti, ki utazik benne, és merre megy az az valami? És akkor már mindjárt egészen másként fog hatni mindenkire minden. És amíg zenét szerettek, és a zenét hallgatjátok, azt mondják, hogy aki a zenét szereti, rossz ember nem lehet, bár ezt a virágra említik általában, hogy aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, nem tudom. A jó ember biztos, hogy nem marad egyedül, ha szereti a zenét, mert ott van mellett a zene, mindig akadnak, akik társulnak hozzá szegődnek. Ú, de menjen, mekkora komoly dolgot mondta, pedig nem is én találtam ki, hanem ez Gorki mondta. Utána néztem, és bizony nem nagy titokkal, de előszeretettel használom alkalmaként, amikor valaki nagyon jót mond. Ezek bizony nagy igazságok.
1: A rádiónk kozmetikai osztálya mosolyfokozó zenés arcpakolás felhelyezését szorgalmazza minden korosztály számára.
0: Kicsit be fogunk keményíteni, valamivel több mint fél óránk maradt hátra. A mai délutánról aztán majd, hogy este melyik nap lesz, hétfő vagy csütörtök, nem tudjuk. Na jó. A kezdet senkit ne tévesszem meg. Lehet hajolgatni, lehet a kezeket mozgatni, lehet a fejeket rázni. És lehet felismerni a zenét. Na jó, figyeljetek!

0: kedvenc rádióban. A zene mindenki.
1: A zene és információk rádiója.
0: A zene és információk rádiója.
2: És nem akarja,
0: és nem akarja abba hagyni.
3: Mit mondtam, egy picit gyorsítani fogunk? Ha, gyerekek! Na most a véghajrá! Az utolsó fél óra! Bár nem mondom, hogy menjetek bárhova is, mert nem. Hajrá! Az utolsó fél óra! Bár nem mondom, hogy menjetek bárhova is, mert nem.

nagyon-nagyon hosszú hétvégénk lesz, és kérlek benneteket, nézzétek a Facebook csoport, akarom mondani Facebook oldalunkat, mert pünköst hétfőn egy 6 órás szettet fogok nyomni Szexárdon, egy borpincénél délután. Ebéd után ebédhez fog szólni a Jól a Nóta, 13:00-tól fog indulni este 7-ig. Szóval jövő héten egy nagyon hosszú 6 órás szett, csak zene-zene, a latin és afro house kedvelőknek, már most mondom, írjátok be a naptárba. Tehát jövő héten, azaz, mi van már péntek? Na igen, mondom, tehát hétfőz egy hétre. Igen, hétfőz egy hétre. Akkor ez pünkös hétfő. És pünkös hétfő. Igen, jól emlékszem. Tehát 13:00, akkor tessék bekapcsolni a telefon és a rádiót, hangfalra fel, hangerő fel. És 13-19 óra között az igényesebb zenekedvelőinek a latin afro house, és tulajdonképpen bármit, amit ott akarnak, biztos, hogy lesz rock and roll is. Hát az hosszú hétvége lesz. Péntek, szombat, vasárnap, hétfő. Ilyenkor szokták azt mondani, az alkeszok nagy bajban lesznek, önköltségen kell majd beugrani, berúgni. Mondva neked otthon egy kis pálinkád, meg sűröd, elugranék hozzá.

0: nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól.
1: A mikrofonnál most Tóth Zoli.
2: Jelmondat, mint mindig. Egy gomnyomás és nyomás tovább. 30 percünk maradt.

0: minden percében veled vagy.
1: Mondhat bárki bármit, az igazi klasszikus rock and roll nélkül kutyát nem ér semmi. És ha még mindenhez van egy kis jó kis zongora, drága barátaim, minden ember!

Dragă barátai, nagyon-nagyon sokan szokták mondani, hogy bizony-bizony az idő múlásával sok minden meglátszik rajtunk, de hát ezt most ebben nem akarom nagyon belebonyolódni. Nekem muszáj játszani valamit, de nem akárhogyan. Egy kis kaptogós zene jön, pihentetőképpen. A jó kis rock and roll után, a múlt után jönnek is jelen, és mégis mind a kettő együtt lesz. Majd mindjárt megértetek mindent. Akkor, amikor azt mondtam, hogy pünköst hétfőn, Szexárdon egy borpincével lesz délután, azaz déli 13.00-tól, 1 órától este 7-ig, 13.19, ez mennyi, igen, 6 órán keresztül egy live set, ahol ilyen és ehhez hasonló zené fognak szólni. Kiültök, kajáztok, kezetekbe egy pohár bor, nagyon jó lesz, ígyetek el, feeling az nagyon, vibe bizony. És hát remélem, hogy lesz ott Jóska Pista, Karesz Jóska, hogy mondják ezt, Kata, Manya, Minya, Nyanya. És lehet, hogy ott lesz a Zsuzsanna is lesz talán, reméljük. Adriano Celentano, mit ír neked?

0: c'è un limite.
1: Opa.
0: Se ti lasci andare.
1: Opa, opa, opa. Io una linea.

abszolút a Susanna! Azt mondták, hogy mondjak egy-két közmondást. Ezt komolyan nem is értem, hogy jutott eszedbe. Most akkor mi köze van a Susannának a közmondáshoz? Semmi. Susanna. Nagyon-nagyon sokan, akik a szöveggel, a beszéddel keresik a kenyerüket, azoknak néha napján adás előtt, színházi előadás előtt, hogy bármikor ilyen szövegpróbákat kell tenni, hogy és akkor kell gyakorolni. Ez hülyeség. Tiszta hülyeség, persze. Tiszta meg tiszta, ciszterna, ciszter, tiszta haj, hová lett a vaj? Ne, ezt most kihagyjuk. Abszolút. A csend hangja sokkal fontosabb, mint az bárki gondolná. Hangzással szólt mindenki, ez szólt egy dal Susannáról. Most Anna vagy Susanna? Azt nem tudjuk még egyelőre. Hát bizony. A mai napon most jutott eszembe, hát már volt lírai felvétel. És ezt hogy jutott eszembe, hogy ezt beteszem nektek? Mármint úgy érzem, hogy úgy értem, hogy elindítom ezt a zenét. De hát, drága füleim, az a helyzet, hogy nem is tudom, az elmúlt egy-két évben egyszerűen nem is tud kimaradni egy program, sem a rádióból, vagy éppen a diszkoklubból, ahol ezt az a dalt valamilyen változatban ne forgatnák, vagy ne játszanák le. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hát akkor mi se legyen kivé.

Nyugodtan lehet énekelni a dalomat, ahol ismer a szöveget. Ahogyan a barátaim is mondták, hogy reggel sokat kell tudtok ti ízni. Mondd azt, hogy ezt általában reggel szokták a legjobban csinálni az emberek. Sőt, mint mindenki csinálja, vagy legalábbis a többség. Minden reggel, higgyétek el, mindenki csinálja, próbálkozik. Attól függ, milyen,

Normális körülmények, normális körülmények között mindenki mondja a másiknak. Reggelizünk! De nem este. Amúgy is hiába van.

0: Apropó, most ez mondva csinál dolgok, de hogy lehet valamit csinálni mondva? Tehát most kérd, vizuális alkat vagyok, be akarok verni a szöget a falba.
1: Menj szög a falba, menj szög a falba.
0: Hiába mondom, abból nem lesz semmi. Viszont azt tudom, hogy nem sokára elindul útjára, most a ténylegesen az utolsó 20 perc. És említettem volt, hogy szükségszerű, a mai napon megírtam burkoltan titokban sokaknak, hogy ma újra és újra megoldjuk azt a témát, amit a rock and roll műfajnak hívnek.
2: Ez a műsor hívnak. Nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól. A mikrofonnál most Tóth Zoli.
0: Nem egészen, azért sem, mert a folytatásban szereplő dallam is kicsit másképpen fog szólni.
3: I ain't here for half a heart. I ain't here for maybe.
0: Ma kaptam egy üzenetet, azt mondták, három szóval kifejezték az irányomba való szeretetüket. Te hülye vagy. Igen, igen, és ez nem baj. Én viszont folytatásban mondom nektek, hogy ez zizi, de nagyon... Karcos fej barátaim! A dal címe, mint régen, Give Me Your Loving!

0: Azért milyen érdekes, drága hallgatók, hogy mennyire megoszlanak a vélemények egyes bizonyos zenei kategóriákról. Van, aki azt mondja, ez ugyanolyan, mint annak valamikor volt a 60-70-es években, a magyar zenészek között volt a válogatás. Te most Metro, vagy Illés vagy? Fradi vagy Újpest? Te most a Modern Talkingot szereted, vagy mi a fenét? Vagy az Adriano Cseles csávod? Vagy éppen te most mi vagy? Metal? Vagy trash metal? Vagy hörögsz, vagy mit csinálsz? Vagy csak szimplán is egyszerűen marára szereted a zenét?
1: Ez a műsor nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól. A mikrofonnál most Tóth Zoli.
0: Zizi Top után jöjjön egy kicsit klasszikusabb. Csak mondanod kell egymás után. Yeah. Jön a véghajrá valóban. She knows just what to do. I got a girl named Sue. Tudjátok nagyon jó, Tutti Frutti. Úgy, ahogy még soha nem hallottátok, remélem. She's the girl that I. Fennáll a kezemben a valaki.

0: első számú rádió.
1: A zene mindenkié.
2: A zene mindenkié.
1: Legyen a tiéd is.
2: Csak itt hallható, múlt.

Péntek van most, nem tudom melyik nap fog ismétlésre kerülni, hétfőn vagy csütörtökön este 6-tól 8-ig, bármikor lesz, remélem jó lesz. Drágáim, a hétvégére egy barátom üzeni nektek, hogy sose vedeljetek bort, csak hörföljétek, kortyolgassátok. A vedelő borival unesztétikus. Beárnyék, hogy az egész estét, aztán azon kívül a saját kezünkre is ráléphetünk. Boogie Woogie Bang! Boogie on the run! Már merre jártok az éjszaka folyamán, az a lényeg, hála Istennek vannak még lámpa, oszlopok, tudtok abba kapaszkodni. Csak a lábatokat, a lábatokra figyeljetek, egymás után tegyétek egy jobbra-balra előre, hát ciklikusan. Egy hordó borral meg kell kínálni az ellenfelet, és hogyha nem bírja, ha-ha, a verekedések elő sor, akkor az majd leteríti, nyugi-nyugi. Aztán, hogyha valami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon
lovasz, még nem tudjuk. Na majd mindjárt kiderül, derekek. Mi az, hogy derekek? Talán gyerekek. Na jó van, épp itt az idő, befejezem.

aki nagyon-nagyon sokat hallgatja, a Crazy Hours bemengem, az nagyon jól tudja, hogy bár ritkán, de néha szokott rock and roll szólni. Ehhez képest, és mi van? Múltkori adásban is szólt nagyon sok rock and roll ma is, így legalább a vége fele. Hát de rákai, muszáj! Valahogy az utóbbi időben számításon kívül hagytam, hogy a rock and roll tök mindegy, hogy miként és hogyan, mikor szól, az mindig fel tudja dobni a hangulatot, ha más nem, akkor ez még hétköznap is megállja helyén. Bármikor. Vidámság!

A mesterséges intelligencia józából egyre több olyan zene születik, ami tényleg nagyon-nagyon jó, csak éppen nem jó szövegeket adnak meg. Csak vitatkoznak el, hogy hát ez nem is olyan jó. Szépen jól és rímmelve kell eltalálni. Pedig ha belegondolok, hogy volt valamikor egy zenekar Beatles, és azt mondják, she loves you, yeah, yeah. Jú, de bocsánat, nem akarok énekelni. Nem. A Beatlesnek volt a She loves you, yeah, yeah, yeah. Ez borzasztó. Na jó van, inkább helyettem a véget fele. Fokozzuk a ritmust. Még be se fejeztem, már írják. Te tényleg hülye vagy.

0: Hát rám kedves együttlakók és válófélben lévők szerelmes párok. Nagyon-nagyon bízom bennem is a szép lassacskán, akik a hétfő vagy a csütörtöki alkalommal este 6 és 8 között hallgatják ezt az adást, azoknak szólok és mondom, hogy bizony-bizony van rengeteg olyan felvételünk, amelyet a hétköznapokon valamilyen más időpontban veszünk fel, akkor is élőben tesszük ki természetesen, de ezeknek van egy ismétlése, úgyhogy ha valaki most csütörtökön hallgatja és azt hallja, amit is mondom, 5 óra van, péntek van, pakoljatok, hagyjátok abba a munkát, a zavar pláne, úgyhogy drágáim, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó hétvégét kívánok nektek, remélem, hogy jól sikerült ez a hetetek, és bizony, akkor már most mondom, és újra, bünkös hétfőn, délben, 13:00-tól, este 19:00-ig élőben egy 6 órás live set lesz, latin és afro house zenékkel, szexrádról egy borpincéből, hétfőn fogunk újra találkozni, 11:00-kor a Bamako Rally kiválóságai lesznek a vendégem, sok-sok jó sztorival, és a elkövetkezendő jövő évi Bamako indulásukról lesz szó, fognak gyűjteni persze információkat, megpróbálnak még további szponzorokat találni, bízom benne, mi pedig lent remélem, hogy több és egyre több új hallgatót fogunk találni, vagy a régiek még jobban fognak szeretni minket. Drágáim, az utolsó felvétel vissza a feladóhoz, hiszen mai programot eredeti zenékkel játszottam, és ha már a rock and roll-nál tartunk, akkor legyen ebből a rock and roll-ból is egy óriási klasszik. Egy igazi klasszik, akinek tetszik, akinek nem, hogy mondom, hogy szoktam mondani, aki bújt, aki nem. Indulunk, és jön az utolsó felvétel.
1: Ez a műsor nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól. Mikrofonnál most Tóth Zoli.
0: Hát drágáim, ez a dallama, el fogok tőletek köszönni, Blues Brothers. Ha valaki nem látta volna ezt a filmet, kötelező, gyerekek, kötelező, megnéznetek. Mindegy, hogy hol van, mindegy, hogy honnan szerezzétek be, lehet, hogy a videón fönt van, vagy valami DVD-n, tök mindegy. Nos, drágáim, a Blues Brothers, a Blues testvérek, és a Sweet Home Chicago. Kérlek tiszteletel benned, könyörgöm. Mindegy, hogy mit szeretek, a Modern Talkingot, vagy éppen a Karkoronitat, a zenét, tök minden. Ezt meg kell néznetek. Kérlek.

Sweet Home Chicago Blues Brothers. A hétvégén menjetek, érezzétek jól magatokat, nagyon ne üssétek szét magatokat, jövő héten is lesz egy újabb hét, munkanapok. Ne kívánd meg a fele barátod borát, mert ott van a tied. Na minden esetre jövő héten 4 nap lesz, 4. Elképesztő hosszú hétvége. Hát azt nem mondom, hogy szomorúvá váltam ezektől a zenéktől. És remélem, ti sem vagytok pessimisták, mert hogy fiatalabbak vagytok. És azt mondják, hogy a pessimistáknál talán csak az öreg, az optimista öreg emberek látványa a szomorúbb. Én ezt nem hiszem el.

is mulassatok, énekeljetek! Részek vagyok, rózsám, mind a csap. Vagy éppen mondjuk hajnal kettőkor vagy háromkor már benne van a pakliban, hogy valamelyik buliból kifele jövett valaki, azt mondja, ej, dünsd a tőkét! Énekeljetek, bulizatok! Csak figyeljetek oda, nehogy valami házasság ígéretet éljetek a hajnalok, hajnalok.

0: Na, drágáim, az a helyzet, hogy ténylegesen be kell, hogy fejezzem ezt a mai napot, nyugodalmas, nem jó éjszakát, mert majd aki hétfőn vagy csütörtökön hallgatja, azoknál majd helytálló lesz. Nektek csak pusztán és szimplán jó hétvégét! Szevasztok, viszlát! Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao!
1: Rádiózni jó! A mikrofonnál most Tóth Zoli.
0: Volt a Tóth Zoli.
2: És most vissza a te kedvenc slágereidhez.
3: Ha nem hiszel az igazi zenei változatosságban, hallgass a szívedet, hallgass ránk!
4: Mire vársz? A 80-as és 90-es évek legnagyobbjai.
5: Hallgass!
4: A szíved,
5: a szíved.
4: Hallgass!
5: Ránk!
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel!

0: mozdul.
1: Rockinform.hu.
2: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
2: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Utoljára ha kapesz, hogy ma kibontotta ilyen vadul a mogyoros csokoládét, ahogy én próbálom felidézni a számakordjait. Ezt azért próbáltam ilyen vicces lenni, mert most olyan szám jön, amit még komolyan venni.

0: rockinfo.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell. Rock

Szevasztok! Ú, mennyi kezetek van? Színpadon a Kispál és a Borz.

Köszi szépen! Illetve mi köszönjük... Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy kispáls úgymond sláger, de itt az elől állók én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, hogy néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, te ilyen kifli, az mehet, az jó? Köszi a bizalmat.

Kings para Londres. És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította felé. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes... Már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás. Velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Na!

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelynek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz? 2? 4? Azért meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, fel azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fog beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő, gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, egy-két há. Fejéreket forgatok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsekvés. De hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem sok-sok igen, sok szőkös kapok. És szilajló és vörös felhő, tehát szíjú is voltam néha. Megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfelejtek, arra terült, súlyos törtön, nem láttam volt az életé, és látom, hogy valami pól, de így most, ha meg lenne, ami magam szvetbökölődnék, elindulnék nagy szellemként rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként lőnék én minden irányba, ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fián, vagy télapó, hogyha lehet, télapó, ha lott indián. Ja, öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjünk sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

'Cause it's simple. RPGC.

Közi! A gyönyör tajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Föltörténet. Később?

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál előtti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem így. Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez az.

0: köszönjük szépen!
1: Kérlek, az van, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne ragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal a... Vigyázz, ég a fű... Baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik. Betette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hülye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek! Drámai és teljes csöndet kérünk! Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét. És akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazeg, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András! Tudod? Bazeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Meg... Cigánykerekben egyébként én vagyok a profi, azt megmutatom.

0: És ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles csajt szeretne bemutatni, amely Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin futballista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benned, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, ha nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem lát senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen. Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na? Mi minden lehetett volna belőled, bazd meg! Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, fölért a Diósi? Vagy még csak... fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöptem útközben, elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

0: lesz és az, vagy volt. Volt a világ vége, és hát az hogyan lehet úgy. Nevetnék, ha bejönne emberek.
1: Bejött volna emberek.

abból is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ágos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ágos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelenállt bevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

Micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rockballadák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Árdi Lesz-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ezt... ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagyra törő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

egy igazi Bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, neki vigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott alatt 200-zel előznek Ferrari Porsche-t és Porsche-t viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberük együtt csinálnak a szexen, régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodoknak olykor is szeremnek hívják, a kijön a lélek az orból, olykor már értem én a tréfát. Mikor mindenki annyira vicceseket élt el, hogy aki számít vagy számol, az magának világít, pár ödön lángol.

Következő évben innen folytatjuk. Szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Rajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsósorban szép is, Kis Pál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkora testél! Jó van, minden rendben? Oké. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem.

Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyra becsülésünk és tiszteletünk jelül mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.

0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Köszönjük szépen, most pedig villanyok lekapcsolódnak, és kezdődik egy pár olyan szám, ami sötét, de az igazi. Félni nem ér.

0: szépen!
1: Most aztán iszonyú nagy fény van, aztán utána megint sötét. Most már teljesen sötét van. De a sötét néha jó arra, hogy eljátszunk ilyen szép istenes dalokat. Egyébként nyilván a három szeletre vágott Kispál életmű, ha lehet ilyet mondani, azért merült fel annak idején, mert hogyha csak egy lett volna, mondjuk egy koncert, akkor ugye mindig, akkor eljátszottuk volna a Zsákmányatot, az MS-ét, a Húsvágó időt, meg ez, az összes ilyen. És akkor az ilyen jó számok, mint például ez, ezeket nem játszottuk volna el. Kicsit diszonáns, de azért szép is. Ráadásul ez egy ilyen istenes darab. Lesz majd ördögös is, de ez most egy ilyen istenes.

Köszönjük, hogy... Tudjátok mit. A következő dal is egy ilyen viszonylag ritkán játszott, mondjuk úgy, hogy szinte ismeretlen dalunk. Persze szerepel egy lemezen, a Turisták bárhol című. Ahol úgy 2003-ban már akkor is arab terroristának öltöztünk, de hát ez már régen volt. Na, minden esetre én jó szívvel emlékszem arra a fiatal emberre, akiről ez a dal szól. Mondjuk magamról én írtam, talán lehettem 13.

Hát ugye mondtam, istenes szám volt, akkor most jön az ördögös. Amit hallottok most az elején, ez itt az annak idején, amikor írtuk ezt a dalt, egyébként egy ilyen Cseh Tamással közös estre készültünk akkor, és egy Cseh Tamás dalnak a feldolgozása lett volna, ez aztán lett belőle egy önálló dal, de ez itt, amit most először bejátszásként hallottok, ez akkori első hangfelvétel ennek a dolognak. Csak azért, hogy abból induljunk el.

amekkor váratlanul feljön a nap, és kezdetét veszi egy új, amely még csodálatosabb lesz, mint az előző.

0: Hát igen, ez a kicsit had mindig egy óriási sláger volt. Egészségetekre!
1: Egészségetekre!
0: Most pedig Diósi D. Ákos elővezeti, hogy milyen egy technikai, könnyű technikai tus. Azt hiszem.

Dispara, András. Egészségére. Kérem szépen, most pedig egy dal, amellyel már-már Paulo Coelho-i magasságokba süllyedtem egészen fiatalon. Mutatom, rengeteg szép bölcsesség van benne.

0: Köszi, köszi, köszi!
1: Köszönjük szépen! Bírjátok még, minden jó? Szóljatok, ha unjátok magatokat, akkor kicsit kereplőzök. Figyeljetek, a következő számnál például iszonyú önkritikát gyakoroltunk, azt mondtuk, hogy ezt szeretjük, ez számod olyan kis aranyos, vagy minden, de azért kétszer meg is lőtődik benne a szöveg, akkor inkább csak ugye felét játsszuk el. Na mit szóltok? Mondjuk innen, hogy Kispi, kész vagy?
0: Várjál, hogy van?
1: Ez az, figyeljetek. Szöveggel akarjátok az elejét, vagy szöveg nélkül? Úgyis a közepéről kezdjük, úgyhogy mindegy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százalnak. Várjál, így van valahogy? Megvan, én nekem megvan. Figyelj, egy, két, három. Hogy egyik nap azt állom ki, hogy másnap százon én nyerek, és nőjegyek vesznek körül, de nem szeretek egyet sem, tehát párszor győzök, de már csak megszokásból. Aztán egy másik nap továbbfutok. Tiszta erőből, ahogy csak tudom. Amíg csak fel nem bukok. Lélegez, mondják a doktorok, de én akkor már tényleg...

Most pedig egy olyan dal következik, amiről a Kispi azt mesélte nekem, hogy a rajztanár bácsi, a szegény kislányával elemeztette ezt, vagy mi volt, Kispi? Ja igen, rajzfeladatnak adta föl, azt mondja, hogy mi jut eszébe a csigáról.

Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, most pedig egy olyan dalt játszanánk el nektek, aminek a zenekar annak idején köszönhetett egy nagyon szép, tartalmas kirándulást Magyarország egyik legszebb táján, és egyben újra és újra kísérletet tennénk e dal kapcsán a magyar nemzettest egyesítésére. Bár most a futballisták egy kicsit belehúztak, de hát azért mi sem maradhatunk le. Ez annyira óriási kísérlet, hogy a refrén az ráadásul nemzetközi nyelven van, hogy tudjuk együtt énekelni. Ja, az az Ábel meglepetése, hogy ezzel dobba kezdünk. Ez a sámán dobolás, vagy ez mi? Ja, hogy a... Nagyon jó.

0: És a nagy globális kitekintés után, mellyel talán újra egyesült a magyar nemzettest, most következik egy erősen individualista darab, mely arról szól, amikor egy fiú ágyában alszik, amelyik nem az övé. Már hogy a fiú sem, meg az ágy se. Látszólag homoerotikus darab, de egyébként igen.
1: Nem mondhatok semmit, a léthazugságban élek, s a képetekben nyomnám, kicsit meghalnátok, semmi komoly hambas Béla, ez köszön, de tény...

Köszönjük szépen! Kispi mindig azt szokta mondani, hogy játsszuk azt a csíkfeldolgozást. Ez volt az. Na, akkor most következik egy olyan dal, amelyik szerintem a Kispál és a Borz talán utolsó négy dala közül a kedvencünk. Az a címe, hogy a többiektől szép az élet.

Érzitek a terápiás hatását a dalnak? Ahogy így lassan együtt elmondtuk a végén. Mondom, hogy nem fáj. És ugye nem. Egyből. Ezt tudja a pop. Na, figyeljetek, azt megismeritek, hogy amikor a Diósi elkezdi azt a fájt játszani, amit én találtam még valamikor egy Sound Forge-ba, és ebből lett a dal. Majdnem olyan jó, mint egy

0: szerelemre születtem.
1: Az se rossz.
0: Na figyeljetek!
1: De van még egy annál is jobb.

Ma túl sok a legjobbak. Köszönjük szépen! Érezhetően a vége felé vagyunk, érzitek? Tartalmilag, ahogy így fel van építve a műsor, ez így... Hát jó, nem azt mondom, hogy húsvágó meg a hídverő, de azért... Szövegben ott vagyunk a végénél. Mutatom. Ez tényleg az utolsó szám, hogy most jön. Hát kicsit hatásvadász szerintem is, de hát most mit csináljuk? Ebbe a korban az ember rámegy a hatásra, meg annak a vadászatára. Ha ez a vég... Ez egyszerű, de szép.

Jó, így is vége lehetne, de ez olyan mint hogy elvágták volna, nem? Folytassuk?

Én tudtam, mi lesz a végén. Köszönjük szépen! A zenekar utolsó előtti, ám majdnem legjobb dobosa. Bora Áron. A zenekar utolsó, ám majdnem legjobb dobosa. Második legjobb. Az egyik legjobb. Mihaly Kábel.

A zenekar állandó és egyben legszebb vendégművésze Leskovics Gábor. ...1996-tól működött közre, aztán később mondjuk úgy, hogy beette magát a zenekar szövetébe. Diósi D. Ákos az utolsó billentyűse a zenekarnak. És a világ talán legjobb, de a Kispálya Borz mindenképpen elmondható, hogy a Kispálya Borz legjobb dobos a Kispál András. És nem gyakorolt erre most. Tehát ez gyakorlás nélkül. Egyben a világ második legszerényebb gitárosa. Gyere András, hajolj meg azért, hogy lássanak, mert a dob mögött nem látszol olyan jól. Tudja pörgetni a dobverőt, ezt ma tanulta. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, csodálatos nyarat nektek, csodálatos fishingelést, és hát természetesen csodálatos Magyarországot, amíg tart ugye legalább az EB. Sziasztok!

annyira belejöttünk, hogy megbeszéltük, hogy jövő héttől akkor turné.

van egy népdal egyszerűségű dalunk, ami igazából nem futott be olyan óriási karrier, de most én hirtelen még utolsó leheletével rátok bocsájtanám. Ha gondoljátok, ez azért jó, mert akkor olyan mindenki nagyon pozitíven fog távozni. Most azért az nem rossz érzés most, főleg ma, nem? Hm? Na, akkor megtanítom. Csak a refrényét.

Tud, megy. Megy neki, megjegyezte? A dallama az nagyjából ennyi lesz, tehát azért nem bonyolítjuk túl. Akkor kezdjük el, nem? Hogy kezdődik ez, Lecsó? Csak a nagyon szerelmes lányok. Ez már nem ez minőség.

ezzel a pozitív üzenettel a szívetekben. Közben azon gondolod, hogy most ez pozitív vagy nem pozitív, minden esetre a lényeg az üzenet, nem? Köszönjük szépen, hát lassan elfogyott minden, ami már a tervezett volt a részünkről. Ti azért ne fogyjatok el, érezzétek jól magatokat ma, meg ami vissza van. Köszönjük szépen!

baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak a szexel, régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világnak, a csontot dobnak olykor, és szerelemnek hívják.

0: Miami! Ez egy nemzetközi kiáltás. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a... Nem is mondok semmit, figyeljetek, sokkal jobb, hogy az ember egyszerű üzeneteket juttat a közönség közepibe, nem? Hogy így együtt így tudunk ilyen egyszerű ilyen dolgokat kiaválni, mint az igen, meg a nem, meg a hello. De most akkor legyen ez a nyama, figyeljetek, erre nagyon rámegyünk most. Azt mondja, hogy András, te egy igazi rock énekes vagy, állsz a színpad közepén, előtted sok ember, és most megszólítod őket. Jó, elsőre nem ment. Az a lényeg, hogy nem szabad, ilyen lazán kell jön csinálni ezt. Várjátok, más, még egyszer jövök. Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Az üzenet célba ért? Figyeljetek, tudom, hogy titeket még nem tudlak fanatizálni, de a zenekart már megtanítottam. Figyeljetek, most együtt mindenki, akinek a szívéig elért ez a kis üzenet, az most együtt velünk, együtt, jó? Na! Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Most nem. Ti nem. Nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti. Nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama nyama nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama
0: nyama nyama nyama nyama
1: nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama.

0: Que si c'est Ben.
1: Hát igen. Az elején azért játszott, hogy egy kicsit tovább nem jutott eszembe a szöveg, de hát ez... Van ez a ginkófának a level, az kell lenni állítólag ebbe a korba, és az nagyon sokat segít. Figyeljetek, az van viszont, hogy készültünk egy kicsit, speciális vokális megoldással, azt szeretnénk benneteket elkápráztatni, mint olyanokat, akik hát ugye éjjel-nappal szolfés órákra jártatok, tudjátok, hogy most milyen nehézségű bevezetőt fogtok hallani. Szeretném, hogyha a káprázat csillogását látnám a szemeitekben, amikor ezt majd most bemutatjuk. Készüljetek, akkor ez nekik is nagyon nagy feladat, és nagyon nagy sikerélmény lenne társaimnak, hogyha el tudnátok káprázódni ezen. Na figyeljetek akkor! Izglok nagyon!

Igen, hát ez egy hatáskeltő elem volt, amikor ilyen viszonylag sok keringőt, meg ilyesmit játszunk, akkor büntetésből magunknak büntetésül eljátszunk a kicsit szomorkásnak bizonyos részleteit, ha gondoljátok ti is. Amolyan ébresztőként. Na kérem szépen, most mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen, hogy most már Csasszinak átadtad, mint fiatal versenyzőként. Most már ő hat kísérletezzen. Nem is tudja, hogy minden, nem is tudja, hogy... Sült, krum.

Így volt lemezminőség. Köszönjük szépen, és azt ismertek, hogy... Ez ilyen világzenés kezdés, ez olyan, olyan szép ilyen zenei aláfestés, mint aki zinget, kispik. Neked, az ingetnek énekelek.

A közel száll és a járdán, ott marad a sűrű leves. Aztán néhány nagyobb darab feláll és új életbe kezd. Először is új külsőkkel ruhát kap a konzervgyárba, és munka után lezárt szűvelőbe egy jobb ételbárba, és hazafelé a kapuajba kitámad a bőrkabát rá, hogy jön még soha, és senki jött nem, és a fiatal

0: nem figyelek oda.
1: Hát neked ezzel kéne foglalkozni, nem a zongorázással. Ez a napszemüveg, ezt tudod, hogy csak a nagyon öreg bácsik hordanak ilyet rock színpadon.
0: Yeah!
1: Vállald a csodálatos bölcs ráncaidat, amik ugye szemed körül itt kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy mi ez? Diópriás? Megnézhetem?
0: Ezt ajándékba kaptam Nagyváradon valakitől, aki nem akarta ideadni.
1: És már nem él? Vagy most ezt miért így mondtad, ilyen fenyegetően?
0: Ott felejtették a hangszeremen, ennyi.
1: Nekem hogy áll?